0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

0: Healthy Music Sauce.
1: Fun Rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: music's awesome. On the radio.
1: Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése.

0: Kezelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 500 18272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što...
1: ...áron és korlátlanul internetezni. Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és három hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
2: Egy otthonba

0: ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm, 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: good.
1: It's my station on the radio.
2: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
3: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
4: Egyszer volt címmel nyílt meg a magyar báb és a rajzfilm figurák kiállítása a zentai kis zsinagógában. A tárlat a gyermekkor emlékeit idézi fel, a látogatók találkozhatnak többek között Vukkal, a Mézga család szereplőivel, Süsüvel, a sárkánnyal, valamint Kukorival és Kotkodával is. A kiállítást két hétig várja az érdeklődőket. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóváhagyták a Nyugat-Balkán országaival folytatandó tárgyalások megkezdését a roamingdíjak eltörléséről, adta hírül a Szabad Európa Rádió, a miniszterek tanácsából kapott nem hivatalos információra hivatkozva. A roamingdíjak eltörléséről szóló tárgyalások Szerbiát, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót, Koszovót és Észak-Makedóniát érintik. Az előzetes bejelentések szerint az Európai Unió tanácsa hivatalosan is elfogadja a döntést, ezt követően pedig megkezdődhetnek a tárgyalások a régió egyes országaival, külön-külön. Az európai tisztségviselők arra számítanak, hogy a tárgyalások még az év vége előtt lezárulhatnak, és ideális esetben a nyugat-balkáni országok és az Európai Unió közötti roaming díjakat már jövőre eltörölhetik. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyenlőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek. A 13. jelenleg nem zárható le a pályakezdő vállalkozóvá válása, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntései folyamától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Szerbia további 3 hónapra biztosította a földgázellátást, miután a jelenlegi megállapodást június 30-a után újabb 3 hónappal meghosszabbítják, jelentette be Dubravka Djedović Handanović energiaügyi miniszter. A miniszter hangsúlyozta, az ország számára különösen fontosak a stabil, kedvező áru és rugalmas földgázszállítások, amelyek a lakosság és a gazdaság ellátás biztonságát egyaránt szolgálják. Djedović Handanović kitért a szerbiai kőolajipari vállalat körüli problémákra is. Mint mondta, Szerbia nem járult hozzá a vállalatot érintő szankciókhoz, ezért olyan hosszú távú megoldást kell találni, amely elfogadható az amerikai adminisztráció számára is, ugyanakkor nem sújtja a szerbiai polgárokat és a gazdaságot.
5: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: Az elmúlt 24 órában 99 közlekedési baleset történt a szerb köztársaság útjain, amelyekben senki sem halt meg és 57-en sérültek meg. A Kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. A közlekedési rendőrség emlékezteti önöket, hogy június hónapban jelentősen megnőtt a gyermekek szervezett szállításának száma, kirándulásokon, foglalkozásokon és szabadidős foglalkozásokon. A gyermekek biztonságának minden résztvevő fuvarozók

0: Sofőrök, szervezők és szülők abszolút prioritásnak kell lennie. A gyermekek szervezett szállítása kizárólag az előírt műszaki feltételeknek megfelelő okmányokkal rendelkező járművekkel és törvényi kritériumokkal megfelelő sofőrökkel végezhető. A közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez, az autóbuszok műszaki állapota, valamint a sofőrök pszichik a szervezőket, hogy felelősségteljesen tervezzék meg az utat, a sofőröket pedig, hogy tartsák be a sebességet, a vezetési időt és a pihenőidőket. A gyermekek biztonsága mindannyiunktól függ. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon mérsékelten felhős és meleg idő lesz, gyenge délkeleti irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 27 Celsius fok körül alakul. Napközben időnként záporokra kell számítani, mindez szél kíséretében. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 157, Zentánál 231 cm magas. A mai napon az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor a melegebb tájakon még a nyári meleg okozhat tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot, esetleg migrénes fejfájást. A felhősebb időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok környezetében felerősödhetnek az aszmások és pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon is időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
1: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit. Házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: Ez volt a reklám.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbicskártyáról, meghívóról, reklámanyagról vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
7: Nagyon szép péntek reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, megérkeztünk a hét utolsó munkanapjához. Péntek van, van, aki már a hétvégét tervezi, van, aki még a teendőit számolja, de bárhogyan is indul ez a reggel, egy dolgot ne felejtsünk el. Többet teljesítettünk ezen a héten, mint amennyit talán észreveszünk. Örülünk, hogy ma is velünk vannak itt a Tisza hangjában.
8: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Péntek reggel van, sokan ilyenkor már a hétvégét várják, és közben hajlamosak vagyunk csak arra gondolni, mi maradt még hátra.
7: Pedig ma reggel inkább nézzünk vissza egy pillanatra, mert lehet, hogy többet tettünk meg ezen a héten, mint hisszük.
8: Van egy kis történet, egy kertésznek a története. Egyszer egy fiatal kertész panaszkodott egy idős embernek, azt mondta, egész héten dolgoztam, mégsem látok nagy változást.
7: Az öreg elmosolyodott és megkérdezte, és locsoltál? Igen. Gondoskodtál a növényekről? Igen. Kiszedted a gazt? Igen.
8: Akkor ne aggódj, felelte az öreg. A növekedés nem mindig látványos, de attól még megtörténik.
7: Milyen igaz ez az életben is van, amikor dolgozunk valamiért, igyekszünk, kitartunk, és mégsem látjuk rögtön az eredményt.
8: De attól még épül valami, erősödik valami, növekedik.
7: Nézd azt is, mennyi mindent megoldottál ezen a héten.
8: Lehet, hogy valakit felvidítottál, lehet, hogy segítettél valakinek, lehet, hogy egyszerűen csak helytálltál, és ez már önmagában is érték.
7: Nem minden siker hangos, néha a legnagyobb győzelem az, hogy nem adtuk fel.
8: Hogy felkeltünk, elindultunk, és végigcsináltuk a napot.
7: Ha ma reggel kételkednél magadban, jusson eszedbe.
8: A virágság.

0: Egyik napról a másikra nyílik ki, mégis minden nap közelebb kerül hozzá.
1: Péntek van, már ott integet a hétvége a távolban.
0: De mielőtt átlépnénk rajta, legyünk egy kicsit büszkék magunkra, mert ezt a hetet is végigcsináltuk.
1: Ne becsüld alá a saját utad, lehet, hogy lassabb, mint szeretnéd, de még mindig előre visz. Legyen szép mosolygós péntekünk sok örömmel, jó emberekkel és kellemes pillanatokkal.
2: A nap ez pozitív volt. Gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik. Nincs több hang.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik itt a Panda Rádióban egy név mögött tört.

0: Történetek, emlékek és emberi sorsok rejtőznek. A névnap pedig remek alkalom arra, hogy egy kedves szóval, egy mosollyal vagy egy telefonhívással örömet szerezzünk valakinek. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a mai névnaposokat itt a Tisza hangjában június 5-én. A Fatime és a Fatima nevű hölgyeket ünnepeljük. Ha van a családban, a barátok között vagy hallgatóink körében Fatime vagy Fatima, akkor nekik ma különösen szép napot kívánunk.
1: De honnan is származik a Fatima név? A Fatima név arab eredetű és a világ egyik legismertebb női neve. Jelentése többféleképpen magyarázható, de leggyakrabban elválasztott, önállóvá vált jelentéssel találkozhatunk.
0: A név évszázadokon keresztül fennmaradt, és ma is rendkívül népszerű számos országban.
1: Fatima névhez számos történelmi és vallási hagyomány kapcsolódik. A név a közel kelettől Európáig ismert és tisztelt, ezért is számít különleges és időtálló névnek.
0: Milyennek tartják a Fatimákat? A névhez gyakran társítják a kedvességet, a kitartást, az érzékenységet, a bölcsességet és az erős családszeretet.
1: Persze, minden ember egyedi, de ezek a jellemzők gyakran szerepelnek a név leírásában.
0: A Fatima név nem csak Európában, hanem Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában is rendkívül elterjedt. Kevés olyan női név van a világon, amely ennyi országban ismert.
1: És vannak egy híres születések is június 5-én. 1723-ban ezen a napon született Adam Smith, akit a modern közgazdaságtan egyik megalapozójának tartanak.
0: És 1941-ben pedig megszületett Margaretha Argerich, a világhírű zongora művész.
1: Június első hete mindig különleges, már itt a nyár illata, hosszúak a nappalok, virágzik a természet, és valahogy az emberek is többet mosolyognak.
0: Valahol most egy Fatima éppen munkába indul, valahol egy másik Fatima reggelit készít, valaki pedig talán még már nem is sejti, hogy hamarosan megcsörren a telefon, hogy boldog névnapot.
1: Nem a nagy ajándékok teszik szépé a névnapot,
0: hanem az, hogy amikor valaki gondol ránk, egy üzenet, egy mosoly, egy ölelés, vagy egy jó kívánság.
1: Ezért ma minden Fatimának és Fatimének kívánunk jó egészséget, boldogságot, szeretetet és sok-sok mosolyt.
0: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek,

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A konyhai kalandok, pantterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
3: Vannak ételek, amelyek nem bonyolultak, mégis minden falatuk igazi kényeztetés. A mai recenzslat egyszerű, laktató és nagyon finom. Kedves hallgatóink, ma ismét a szezon egyik sztárjával fogunk főzni. Az új krumpli ilyenkor a legfinomabb, és ma egy olyan formába készítjük el, hogy még az is repetázni fog, aki azt mondta, csak egy keveset kér.
4: És ami a legjobb benne, nem kell hozzá különleges alapanyag, a sikertitka most is az egyszerűségben rejlik. És már mondom is a hozzávalókat, a mai finomsághoz szükségünk lesz 1 kg új krumplira, 20 dekagram trappista vagy edami sajtra, 3 deciliter főzőtejszínre, 2 evőkanál vajra, 2 gereszt fokhagymára, sóra, borsra, petrezselyem a tálaláshoz. Az új krumplit alaposan megmossuk, a zsenge héját nem szükséges eltávolítani, hiszen tele van ízzel. Sós vízben majdnem puhára főzzük, amíg a krumpli fő, elkészítjük a sajtszózt. És itt kezdődik az igazi varázslat. Egy lábosban felolvasztjuk a vajat, hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, amikor már illatozik, ráöntjük a tejszínt.
3: Ezután lassan belekeverjük a reszelt sajtot, a szósz szépen besűrűsödik, krémes lesz, sejmes lesz, és elképesztően finom illata lesz. A megfőtt új krumplét egy tűzálló tálba tesszük, ráöntjük a sajtszószt, majd néhány percre sütőbe tesszük, csak addig, amíg a teteje enyhén aranyszínű nem lesz.
4: És most jön a panda titok. Tálaláskor szórjunk rá friss petrezselymet, vagy egy kevés extra reszelt sajtot. A bátrabbak néhány szelet pirított békennel is megkoronázhatják. Az új krumpli valójában fiatal burgonya, kevesebb keményítőt tartalmaz, mint a később betakarított krumpli, ezért könnyedebb és különösen zamatos.
3: De mivel kínáljuk kiváló friss salátával, sült hússal, hallal, vagy akár önálló fogásként is.
4: A sütőből lassan kiszökik a sajt illata, valaki benéz a konyhába, aztán még valaki, majd hirtelen mindenki

0: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden

Egy helyen csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Austrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
1: Vannak előadók, akik nem egyszerűen énekesek, ők maguk egy korszak, ha kimondjuk azt a nevet, hogy Zalatnai Sarolta, sokaknak eszébe jutnak a táncdalfesztiválok, a beat korszak, a nagy slágerek, és egy különleges hang, amely több mint 6 évtizede része a magyar zenei életnek. Kedves hallgatóink, ma egy igazi legenda történetét hozzuk el, egy nőjét, aki mindig mert más lenni, aki a saját útját járta, és aki évtizedeken át ott volt a magyar könnyű zene élvonalában. Ő nem más, mint Zalatnai Sarolta, vagy ahogy mindenki hívja, Cini.
2: Cini 1947. december 14-én született Budapesten. Eredeti neve Zacher Sarolta volt, amelyet később a család magyarosított. Már gyermekkorában zenét tanult, zongorázott és hangképzésre járt.
1: Szülei operaénekesnek szánták, a sorsa azonban más utat szánt neki. A komoly zene helyett a beat és a rock világa kezdte vonzani, és milyen jól is tette, hogy hallgatott a szívére. 1963-ban tűnt fel először a színpadon, majd néhány évvel később az egész ország megismerte. 1966-ban a Táncdalfesztiválon Hol jár az eszem című dallal második helyezést ért el. Egy évvel később pedig már győzött a Nem várok holnapig című dallal, és innentől nem volt megállás, a neve bekerült a magyar zenei élet legnagyobbjai közé.
2: Dolgozott az Omega, a Metro és a Bergendi zenészeivel is. A 60-as évek végén és a 70-es évek elején már a magyar beat és rock egyik legismertebb női hangja volt. Kevesen tudják, hogy a 60-as évek végén Angliába is eljutott, ott megismerkedett a rock tagjaival, és kapcsolatba került a nyugati zenei világgal. Sokan úgy vélik, hogy ha más korban vagy más országban születik, akár nemzetközi sztár is lehetett volna.
1: Pályafutása során hangszálműtéten is átesett, amely után hangja rekettesebb, karakteresebb lett. Ez később kifejezetten jól illett a rock zenéhez. Ettől lett igazán cínis a hangja, az a hang, amelyet ezer közül is töltsét csinálok a kezemből, szeres nagyon, hosszú forró nyár, mindig kell egy barát, ezek a dalok ma is ugyanúgy működnek, mint évtizedekkel ezelőtt. Nem véletlenül nevezték sokan a magyar Janis Joplinnak. Erős színpadi jelenléte és rockos előadásmódja miatt külföldön is felfigyeltek rá.
2: De a zenén kívül az állatvédelem is fontos szerepet játszik az életében. Sokszor kiállt az állatok védelme mellett, és számos jótékonysági kezdeményezésben is részt vett. Több mint 60 évvel az első fellépése után is fellépéseket vállal. Találkozik a közönséggel, és része a magyar zenei életnek. Aktív évei 1963-tól napjainkig tartanak.
1: Ha a magyar könnyű zene egy nagy családi fotó lenne, Cini biztosan az első sorban ülne, mosolyogva, kicsit vagányan, és biztos lenne egy jó története mindenhez. Képzeljük el 1971-es táncdalfesztivált, a reflektorok világítanak, a zenekar játszik, a közönség figyel, és megszólal egy hang. Egy hang, amelyet évtizedekkel később is ugyanúgy felismerünk.
2: Vannak előadók, akik slágereket hagynak maguk után, és vannak olyanok, akik az egész korszak hangját adják. Zalatnai Sarolta ilyen előadó. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma Zalatnai Sarolta, azaz Cini életútján kalandoztunk végig, egy kicsit andisan, egy kicsit pandásan, de nagyon sok szeretettel.
0: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 212 95

0: 8 óra van.
1: Nein, PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán, a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: 103.5.
2: Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Június 5-e a történelemben nem csak fontos eseményeket, hanem különleges embereket, nagy felfedezéseket és egy világnapot is hozott nekünk. Ma ismét visszarepülünk az időben, hogy megnézzük, mi minden történt ezen a napon. Kedves hallgatóink, ma ismét elővesszük a történelem naptárát, és bizony június 5-e sem szűkölködik érdekes eseményekben.
5: Talán a legfontosabb mai világnap a környezetvédelmi világnap. Az ENSZ 1972-ben döntött arról, hogy minden évben június 5-én felhívják a figyelmet bolygónk védelmére.
4: Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a természet nem örökség a szüleinktől, hanem kölcsön a gyermekeinktől. Egy fa elültetése, egy virág gondozása, a Tisza tisztaságának megőrzése mind számít.
5: 1883-ban indult első útjára a legendás Orient Express. A luxusvonal Párizst kötötte össze Európa keleti részével.
4: A vonatot később a világ legismertebb utazásai között emlegették, elegancia, kaland, titkok, mindez egyetlen szerelvényen.
5: 1968. június 5-én Los Angelesben merénylet áldozata lett Robert Fitzgerald Kennedy. Az amerikai politikus az Egyesült Államok elnöki tisztségéért is indult.
4: Halála megrázta az egész világot, sokan úgy vélték, nagy jövő állt előtte.
5: 1981. június 5-én jelent meg az első olyan orvosi jelentés, amely később az AIDS járvány felismerésének kezdetét jelentette. Ez a dátum fontos mérföldkő lett az orvostudomány történetében.
4: És 1947-ben ezekben a napokban hangzott el azok a beszédek, amelyekből később megszületett a híres Marshall-terv. Ez segítette Európa újjáépítését a II. Világháború után.
5: 1723-ban ezen a napon született Adam Smith.
4: És június 5-én a természetben június eleje már szinte minden zöldbe öltözik. A gabonaföldek hullámoznak, a gyümölcsfák termést nevelnek, a Tisza mentén pedig egyre több madárfióka bontogatja szárnyait. De tudták, hogy ilyenkor már alig több mint 2 hét választ el bennünket az év leghosszabb napjától? A nap felkelte egyre korábbra kerül, a nappalok pedig
5: egyről. Valahol egy tudós új felfedezést tett, valahol egy gyermek fát ültetett, és valahol egy család együtt vacsorázott egy nyári estén.
4: Mert a történelem nem csak a nagy eseményekből áll, hanem a hétköznapi pillanatokból is.
5: A múlt azért fontos, mert tanít bennünket, a jelen azért fontos, mert most írjuk a saját történetünket, és ki tudja, lehet, hogy egyszer egy mai nap is bekerül valakinek a történelem könyvébe. Ez volt, ami történt évekkel ezelőtt ezen a napon, itt a Tisza hangjában.
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburger.

Kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Radio. Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
4: Amikor az egészségünkről beszélünk, gyakran a szívre, a vérnyomásra vagy a testsúlyra gondolunk, pedig van egy szervünk, amely éjjel-nappal dolgozik értünk, az agyunk. Vajon mit tehetünk azért, hogy hosszú éveken át friss, gyors és egészséges maradjon? Kedves hallgatóink, ma egy olyan témáról beszélgetünk, amely mindannyiunkat érint, az agyunkról, arról a csodálatos központról, amely minden emlékünket, gondolatunkat, érzésünket és ötletünket őrzi.
5: És bár az agy mindössze testtömegünk körülbelül 2%-át teszi ki a szervezet energiájának akár 20%-a.
4: Sokan hallották már a mondást, az vagy, amit megeszel, ebben bizony van igazság. Az agy különösen miket kedvel, Zenóbia?
5: A halakat, a dióféléket, az olívaolajat, a bogyós gyümölcsöket, a zöldségeket, a teljes kiőlésű gabonákat.
4: A tengeri halakban található omega-3 zsírsavakat gyakran az agy egyik legjobb barátjaként emlegetik.
5: Az agy nagy része vízből áll, ezért a megfelelő
4: folyamatációs nehézség egyszerűen annak a jele lehet, hogy keveset ittunk.
5: Az édességek finomak, de a túl sok cukor hosszú távon nem tesz jót sem a testnek, sem az agynak.
4: Persze nem kell minden süteményről lemondani a kulcsszó, itt is a mértékletesség.
5: És most jön a meglepetés, az agy egyik legjobb vitaminja nem a gyógyszertárban van, hanem a mozgásban.
4: Már napi 20-30 perc séta és jótékony hatással lehet a gondolkodásra, a memóriára és a hangulatra.
5: És melyik mozgás a legjobb? Nem kell maratont futni. Kiváló lehet a séta, a kerékpározás, az úszás, a tánc és a kerti munka.
4: A lényeg, hogy mozogjunk, és lehetőleg rendszeresen.
5: Kevesen tudják, de a nevetés is jót tesz az agynak.
4: Ez azt jelenti, hogy amikor itt a Tisza hangjában együtt mosolygunk vagy nevetünk, azzal akár az egészségünket is jobbá tesszük.
5: Egy kicsit biztos. Az agy számára az alvás olyan, mint egy éjszakai nagy takarítás. Ilyenkor dolgozza fel a nap eseményeit,
4: mint az egészséges étrend.
5: És a panda szerint az agy egészségének titka 3 szóban összefoglalható: mozogj, mosolyogj és gondolkodj.
4: És ha lehet, mindhármat minden nap gyakorol.
5: Egy 80 éves bácsit egyszer megkérdeztek, mi a titka annak, hogy még mindig ilyen friss a memóriája.
4: A bácsi mosolyogva azt felelte: minden nap sétálok, sokat beszélgetek, és még mindig kíváncsi vagyok a világra.
5: Az agyunk egészsége nem egyetlen nagy
4: döntésen, egy mosolyon. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma arról beszélgettünk, hogyan vigyázhatunk agyunk egészségére az étrend és a mozgás segítségével.
3: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
6: Ma reggel a panda a Tiszaparton üldögélt, figyelte a víz fodrozását, és ma nem ázott el, miközben azon gondolkozott, vajon mit üzennek a csillagok a hét utolsó napjára. Aztán egy pillangó szállt az orrára, és a panda bölcsen kijelentette. A szerencse sokszor ott kezdődik, ahol a rossz kedv véget ér. Nézzük hát, mit tartogat a péntek. Kedves kosok, ma olyan lendülettel indulhattok neki a napnak, hogy még a kávé is utánatok futna. Valami régóta halogatott dolgot végre sikerülhet lezárni, és ne lepődjetek meg, ha valaki ma tanácsot kér tőletek. Most bizony, ti lesztek a csapat motorjai.
7: Bikák, ma a nyugalom lesz a szuper erőtök, miközben mások kapkodnak, ti szépen megfontoltan haladtok előre, és a végén még kiderül.
6: Szól, valaki olyan kereshet meg benneteket, akire nem is számítottatok. Figyeljetek az apró információkra, egy fél mondat ma többet érhet, mint egy egész könyv.
7: Rákok, ma különösen erősek lehetnek az érzéseitek. Valami vagy valaki mosolyt csalhat az arcotokra. Ne féljetek kimutatni az érzéseiteket, a szeretetből ma senki sem kap túl sokat.
6: Oroszlánok, ma ragyogtok, akárhova mentek, észrevesznek benneteket, és nem csak azért, mert hangosak vagytok, hanem mert jó energiát sugároztok.
7: Kedves szüzek, ma valami olyasmit vesztek észre, amit mások nem. A részletek emberei vagytok, és ma ez különösen hasznos lesz.
6: Mérlegek, a mai nap a harmóniáról szól, lehetőség nyílik egy félreértés tisztázására, és milyen jó érzés lesz végre fellélegezni.
7: Skorpiók, a megérzéseitek ma szinte hibátlanul működnek. Ha valami azt súgja, hogy várjatok, egy kicsit hallgassatok rá, a belső radar most pontosan jelez.
6: Nyilasok, a hétvége illatát már most érzitek, valami kalandos ötlet járhat a fejetekben, és lehet, hogy nem is marad meg ötletnek.
7: Bakok, ma ismét bebizonyítottátok, hogy a kitartás csodákra képes, lassan, biztosan haladtok, és ez most többet ér minden sietségnél.
6: Vízöntők, ma valami váratlan inspiráció érkezhet, ne legyincsetek rá, a legjobb ötletek sokszor a legfurcsábbnak tűnnek elsőre.
7: Halak, ma észreveszitek azokat a szépségeket, amelyek mellett mások elsétálnak, egy kedves szó, egy napsugár, egy régi emlék, és már is szebb lesz a nap.
6: A panda ma egy falevelet figyelt a Tiszán, nem sietett, nem küzdött, csak haladt előre.

0: és végül ezt mondta: nem kell mindig tudnod, hova vezet az út, néha elég, ha élvezed az utazást. Legyen mosolygós, könnyed és szerencsés péntekük. Ez volt a horoszkóp Pandás Modra itt a Tisza hangjában.
1: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
2: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
4: Te! Azok nem a margó.
5: A lila sapkába?
4: Az nem sapka, az a haja.
5: Akkor az nem a margó.
4: De ez a Margó. Te, miért vár a Margó a villamosra?
5: Biztos megy valahova?
4: Most almát eszik.
5: Akkor az nem a Margó. A Margó csak a kefir tudja megrágni.
4: Tudod ki ez?
5: Hát, ha nem a Margó, akkor más.
4: Ez a izé, a Edit.
5: Jó, de miért vár a Edit a villamosra?
4: Biztos megy valahova.
5: Hova?
4: Lehet, hogy a Margóhoz.
5: Na, de nem is ismeri.
4: A Margó az Editet?
5: Nem, a Edit a Margót.
4: De akkor miért vár az Edit a villamosra?
5: Biztos a fiához megy.
4: Na, de az Editnek nincs fia, és nem arra lakik.
5: Akkor miért vár a Edit a villamosra?
4: Megy bevásárolni, biztos.
5: Na, de már tele van a szatyra.
4: De a Lidliben most van akció.
5: Akkor miért nem viszi a akciós újságot?
4: Biztos ott van a szatyrában.
5: Te is mit adnak a Lidlibe akciósem?
4: Gyerek pizsamát, szájkosarat meg mandarin.
5: Akkor megvan. Biztos kisunokája született, vett egy kiskutyát is, és azoknak vesz mandarint most már tuti.
4: De a kutya nem eszi meg a mandarint.
5: Nem? Akkor meg miért vár Edit a villamosra?
4: Hova megy ez a villamos?
5: Azt hiszem a kórházba.
4: Biztos beteg.
5: Nem ő, az ura.
4: A Pali?
5: Az.
4: De hát a Edit vérlány.
5: Ja? Akkor ki az a Pali?
4: A Margó férje.
5: Beteg a Margó férje?
4: Hát ha kórházban van, akkor igen.
5: Na de az Edit nem ismeri a Margót.
4: Akkor meg miért vár az Edit a villamos?
5: Biztos ő is beteg.
4: Mi baja lehet?
5: Franz, tudja, innen nem látni. De elég sápadt, a haja is lila.
4: Biztos ez a repülőgép csík. Mondták a interneten, hogy a gép húzza a csíkot, azt jön belőle a méreg.
5: De hát arra nem is a kórházban, hanem a temető.
4: Akkor meg miért vár az Edit a villamos?
5: Biztos meghalt.
4: Ki?
5: Hát az Edit.
4: Meghalt az Edit, nem mondod, mi baja volt?
5: Nem tudom, biztos ez a repülőcsík.
4: Annyi minden van már a levegőbe.
5: Igen, meg ez a sok egészségtelen étel.
4: Pedig nem is volt olyan öreg.
5: Bizony, a nálunk fiatalabb volt.
4: És mi lett a macskával?
5: Editnek van macskája.
4: Úgy tudom, de lehet, hogy az az emő.
5: De akkor miért vár a Edit a villamosra?
4: Most látom, ez nem is az Edit. Az Edit sokkal alacsonyabb, kövérebb, és nincs szemölcs az orrán.
5: Akkor ki ez?
4: Ha nem az Edit, akkor más.
5: Jaj, tudod ki ez? Ez a Gizi.
4: A Lajos menye?
5: Nem, a Miki anyósa.
4: Az nem Gizi.
5: Hát?
4: Az Zsóka.
5: És akkor ez a Zsóka?
4: Nem, ez a Gizi.

0: menye?
1: Igen, de miért vár a Gizi a villamosra?
2: Házi orvos.
3: Drágám, nincs kedved egy kis... Tudod, már levetkőztem.
4: Tajkártyát kérek.
3: Micsodát?
4: Mi a panasz?
3: Hogy mi? Ja, Istenem.
4: Jó, még egyet sóhajtsom. Tartsa bent.
3: András, itt állok előtted ruha nélkül.
4: Enyhe megfázás, nem komoly. Felírok egy ruminocilt, naponta kettőt tessék bevenni, de szoptatáskor nem ajánlatos.
3: Szoptatáskor, na tudod ám!
4: Köszönöm szépen, felöltözhet. Kérem, hívja be Lénárt Jánosnét.
3: Tudod mit, akkor én most elmegyek a szeretőmhöz.
4: Ne, várj!
3: Igen?
4: Még nem adtam oda a beutalót.
2: Pénztáros.
4: Szia, édes, mi újság? Hogy vagy?
3: Te ez a Magdi milyen rosszul néz ki, plü. Tegnap is itt volt, és plü, képzeld el, alig vásárolt valamit, plü, plü. Várja, ne, ezt nem veszi be a gép, plü. És kérlek szépen találkoztam a Ica húgával, plü, és mondta, hogy plü, Supershop kártya, kártyával, készpénzzel, PayPass-szal mehet, érinthetem?
4: Andi, könyörgöm, hagyd már ezt abba, együnk, hoztam salátát is.
3: Na. Ja, ez még az önné? Egy pillanat. Ildi! Lemérnéd ezt a salit, mert a kedves vevő.
4: Andi, már ki van fizetve?
3: Készpénzzel, kártyával, plü.
4: Jó, készpénz.
3: 5000-est kaptam, Supershop kártya, matricát gyűjti, plü. Ne.
4: Inkább egy puszit adjál.
3: Ne tessék ide jönni, már zárok.
2: Híradós tudósító.
5: Életem, mi ez az égett szag? Gergő, merre vagy?
2: Szervusz, itt vagyok a nappaliban. Mint látható, a mögöttem levő szekrény az egyetlen, ami éppen maradt. Ha kell, ezt is felgyújtom.
5: Mit mondasz?
2: Én is nagyon rosszul hallak. A szobában egyébként nyugodt a hangulat, az élet visszatért a normális kerékvágásba. Egy hölgyel találkoztam, aki annyira megzavarodott, hogy azt mondta, ő a feleségem, és nem érti, hogy mi történt itt. Lovász Gergő, Esti Híradó, stúdió.
5: Gergő, menj már ki a szobából, menj ki! Na, végre. Önök kiküldött tudósítónkat hallották.
2: Meteorológus. Szia, életem, megjöttem. Hú, de hideg van itt. Nem megy a fűtés?
6: Jó estét kívánok. Lakásunk időjárását ma jelentősen befolyásolta, hogy nem lett befizetve a gázszámla. Ahogy ön is láthatja, itt a lakás északkeleti részén a napi teendők alatt egy fizes be a csekkeket felirat látható, már körülbelül 2 hete. Ha most a lakás délnyugati pontjára fókuszálunk, láthatjuk, hogy egy igen nagy veszekedést hozó viharfelhő van kialakulva, mely a kifogásaidra megélénkül, és jelentős mennyiségű szitokáradattal érheti el a nappalit. A hőmérséklet a te szobádban -6 és -2 fok között alakul, míg a nappaliban sokkal kellemesebb, +26 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk majd, hiszen ma végre felgyújtom azt a kurva tévét.
2: Színházi rendező.
5: Hát ez hihetetlen. Mosok, főzök, takarítok, míg te a színházban szórakozol. És meg nekem ebből elegem van. Unlak elég.
2: Sokkal jobban haragudj.
5: haragudjak. Nem haragszom, utállak, érted?
2: Gyere magadnak balra egy kicsit, úgy.
5: Mit utasítgatsz? Mit utasítgatsz?
2: Jó, ezt ne ismételd meg, ezt elég egyszer.
5: Na jó, elég bizony. Jó, szállj le rólam, költözel innen a francba, vidd a szaros szövegkönyveidet, mindenség.
2: Ne, itt még ne sírj.
5: Hát hol sírjak, te barom?
2: A pamlag mellett, ott jobban mutat.
5: Menj te a fenébe, tudod mi vagy te, egy hülye idióta?
2: Várjál, ezt a részt húzzuk ki, és helyette...
5: Húzzál ki innen te, jó?
2: Jó, 10 perc szünet, addig kimegyek a büfébe. Angoltanár.
4: Drágám, nagyon szép könyvet vettem, nézd csak.
3: Okay, what can you see in the picture?
4: Jutka, nyugodtan beszélj magyarul.
3: So, listen to the tape and repeat.
2: Dialogue part one, listen.
3: Sorry, one moment.
2: Now listen and repeat.
3: So, értjük mi a feladat?
4: Mi a feladat? A vacsorát kellett volna főzni.
3: Tehát ugye kellett volna, tehát should have me. Értjük, ugye?
4: Értjük. Mindegy, úgy is ettem a hivatalba, de holnap végre ugye lesz vacsora.
3: Yes, we will have dinner. De előtte egy szó dolgozat.
2: Benzinkutas pénztáros nő.
4: Megjöttem.
3: Tankolás volt?
4: Minimális, csak épp a íze miatt.
3: Készpénz kártya?
4: Amit a gondolás, a kártya elvitt egy kis készpénz.
3: Akciós csokit vagy üdítőt?
4: Ha van fröccsiző, akkor jöhetem.
3: Matricát gyűjti?
4: Amit a gondolás, fűtöm a marikát, de még vonakodik.
3: 16.500, ha más nem lesz. Jaj, nincs kisebb.
4: Gyűrd össze, akkor kisebb.
2: És végül informatikus.
6: Béla, most.
2: Diding. Új eszköz csatlakoztatva. Kívánja lejátszani?
6: Béla, ne dumálj, csináld!
2: A Windows új hardware talált, és keresi a hozzávaló illesztő programot. Szeretne gyereket? Igen, nem, cancel. Tidin, hardware biztonságos eltávolítása.
6: Ennyi volt?
2: Persze, hát 4 magos procival minden ilyen gyors. Maradhat a 2 játékos üzemmód?
6: Akkor most játsz egyedül.
2: Biztosan itt hagysz. Igen, nem, mégse.
6: Tudod mit? Kíván előfizetni a felnőtt tartalomra? Igen, nem, mégse. Végzetes hiba történt, a Windows kilépett.
3: Akkor átállok Mac-re.
0: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Honda Rádió. Honda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat.

0: virág, hanem Európa egyik legnagyobb kérészfaja. Életének nagy részét a folyó mélyén tölti, akár 3 évig is várakozik a partfal agyagos üregeiben, aztán egyszer csak elérkezik a nagy pillanat. Előbújik a vízből, szárnyat bont, és kezdetét veszi a Tisza legendás tánca. A rajzás idején 1000-nyi apró szárny csillan meg a lemenő napfényében. A víz fölött aranyló felhőként lebegnek a Tisza virágok. A látvány egyszerre lenyűgöző és megható. A Tisza virág élete nagyon rövid, sokszor csupán néhány óráig tart, talán ezért is olyan különleges. Arra emlékeztet bennünket, hogy a legszebb pillanatokat meg kell élni, amíg lehet. A szakemberek szerint a következő napokban egyre erősebb rajzás várható a magyar-kanizsai Tisza szakaszon. Ha szeretnék közelről is megcsodálni ezt a páratlan természeti jelenséget, a Tisza Tangó Tisza Virágles hajókirándulásokat szervez. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet 06287-297-58, még egyszer 062-872-975-8. Egy gondolat a végére. A Tisza virág nem azt tanítja nekünk, hogy mennyi időnk van, hanem azt, hogy az időnket mennyire tudjuk széppé tenni. Ez volt a Tiszai pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó hajózási vállalat, ahol a Tisza minden nap új történetet mesél. Panda Rádió, EFM 103,5. Mindannyiunk hangja.
1: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar-Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kell.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 0289-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varúdi otthon.
3: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
4: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-55.
5: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjičanina 44. Telefoni 0230-389-126 i 062-180-4446. AMT Uni agent Svet kamena.
6: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.

0: my station. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
2: És a mai napon egy olyan helyre utazunk, amelyet sokan Szerbia egyik legszebb természeti kincsének tartanak, egy helyre, ahol a fenyőerdők illata összekeveredik a hegyi levegő frissességével, ahol mély szuldok, kristálytiszta patakok és lélegzetelállító kilátók várják a látogatókat. Ma a Tara-hegységre látogatunk, kedves hallgatóink, ma nyugat felé vesszük az irányt, az út egyre kanyargósabb, a levegő egy...
3: És amikor az ember megérkezik ide, úgy érzi, mintha egy óriási természetfilm közepébe csöppent volna. A Tara-hegység legismertebb kincse a hatalmas fenyőerdő, amerre csak nézzünk, zöld hegyoldalak, sűrű erdők, madárdal és nyugalom. A levegő itt annyira tiszta, hogy sokan már néhány perc után érzik a különbséget.
2: A Tara egyik legnagyobbja, a látvány egyszerűen lenyűgöző. Ha Tarára látogatunk egy helyet, semmiképpen sem szabad kihagyni, ez a híres Banjska Stena kilátó. Amikor odaérünk és lenézünk a Drina kanyarulataira, egyszerűen eláll a lélegzetünk, a táj olyan, mintha egy festmény elevenedne meg előttünk.
3: Tudták, hogy a Tara Nemzeti Parkban barna medvék is élnek. Természetesen nagyon ritkán találkozik velük az ember, ők inkább elkerülik a turistákat. A park számos ritka növény és állatfaj otthona, valódi természeti kincs. A közelben található a híres Sárgán-Eing kisvasút is. Az útvonal 8-as alakban kanyarog a hegyek között, aki egyszer utazik rajta, soha nem felejti el.
2: Ahogy közeledik az este, a hegyek lassan aranyszínbe öltöznek, a napsugarai átszűrődnek a fenyő között, a táj pedig szinte mesebelinek tűnik. A pandama természetesen velünk tartott, a Banjska Stena kilátónál hosszasan nézte a tájat, majd elégedetten leült egy fenyő

0: lámpa alá, és csak ennyit mondott. Ha a természetnek lenne nappalia, szerintem a Tara lenne az.
1: Van olyan hely, ahova egyszer eljut az ember, és egy darabját örökre hazaviszi magával. A Tara pontosan ilyen hely nem csak a fényképeken marad meg, hanem a szívünkben is.
0: A hegyek megtanítanak arra, hogy néha meg kell állni, körbenézni, nagyot lélegezni, és egyszerűen csak hálásnak lenni azért, amit látunk. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a csodálatos Tara-hegységbe kirándultunk.
2: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Music Sauce. On the radio. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A Divat Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmereken. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
2: Frak, smoking vagy öltöny? Mikor melyiket viseljük? Mind fekete lehet, mind elegáns lehet, mégis hatalmas különbség van közöttük, sokan összekeverik a frakkot, a smokingot, és az öltöny pedig mindhárom más alkalomra született. Ma egy kicsit benézünk az elegancia világába. Kedves hallgatóink, ma egy olyan témáról beszélgetünk, amely sok férfinak okozott már fejtörést. Esküvőre megyünk, bálba, gála vacsorára, és akkor jön a kérdés, frak, smoking vagy öltöny? És bizony, nem mindegy, olyan ez, mintha egy traktort, egy személyautót és egy limuzint hasonlítanánk össze. Mindegyik közlekedik, de nem ugyanarra való.
3: Kezdjük a legismertebbel, az öltönnyel. Ez az elegancia alapdarabja. Az öltönyt hordhatjuk esküvőn, üzleti tárgyaláson, ünnepségen, családi eseményeken. Lehet kék, szürke, barna, fekete, és a legtöbb férfi ruhatárában legalább egy biztosan megtalálható.
2: A smoking pedig az esték királya. A smoking már egy fokkal ünnepem hajtóka, a csokornyakkendő, elegáns szabás, fekete vagy éjkék szín. A klasszikus smokingot általában este 6 óra után viselik gálákon, operában, díjátadókon és exkluzív rendezvényeken.
3: És akkor megérkezünk a divatvilág királyához, a frakhoz. A frak a legünnepélyesebb férfi viselet. Hátul hosszú, fecskefarkú szabása van. Ez különbözteti meg leginkább a smokingtól. Hozzá általában fehér mellény, fehér csokornyakkendő, fehér ing tartozik.
2: De hol találkozhatunk frakkal? Hát nem csak a mesében, leggyakrabban komoly zenei koncerteken, operabálakon, királyi eseményeken és nagyon elegáns fogadásokon. Nem véletlen, hogy karmestereken ma is gyakran láthatunk frakkot.
3: De honnan is származik a frak eredetileg? A frak története a 18. század

0: nyúlik vissza, eredetileg lovagló ruhából alakult ki. Ki gondolta volna, hogy egy lovas viseletből lesz később az elegancia csúcsa?
1: De mit válasszunk? A legegyszerűbb szabály: öltöny, szinte bármilyen elegáns alkalomra, smoking esti ünnepi eseményre, frak a legelőkelőbb rendezvényekre.
0: Ha a Panda rádiós díjátadót rendezne, valószínűleg smokingban érkezne, de a csokornyakkendő alatt biztosan ott lapulna egy bambuszlevél.
1: Az elegancia nem attól lesz elegancia, hogy mennyibe kerül a ruha, hanem attól, ahogyan viseljük. Lehet valaki öltönyben úriember, és lehet frakban is udvariatlan. Mert a legszebb kiegészítő mindig a tisztelet és a mosoly. Ez volt a Divatpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a frak, a smoking és az öltöny titkai között kalandoztunk.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás: Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a 062-465-364. Még egyszer: 062-465-364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
5: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több, mint bicikli. www.capriolo.com.
6: AMT Uni agent Svet kamena. Mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenik mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjičanina 44. Telefoni 0230 389 126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet kamena.

0: Chic legjobb zenéjét. Okay, get it? No. This is the station.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
4: A vasalapozó, a rozsda elleni első védelmi vonal, kerítés, kapu, korlát, kerti bútor, vagy akár egy régi kerékpár. A vas erős és tartós anyag, de van egy nagy ellensége, a rozsda. Éppen ezért ma a vasalapozóról beszélgetünk, amely sokszor láthatatlan, mégis óriási szerepe van abban, hogy dologról beszélgetünk, amit sokan nem is látnak, mégis rajta múlhat egy festés sikere, ez pedig, ahogy említettem is, a vasalapozó.
5: Mert hiába a legszebb festék, hiába a legjobb ecset, ha az alap nincs rendben. A rozsda előbb-utóbb utat talál magának. A vasalapozó egy speciális bevonat, amelyet a fémfelületre viszünk fel a festés előtt. Olyan, mint egy védőpajzs, az a feladata, hogy lassítsa vagy megakadályozza a rozsdásodást. De miért rozsdásodik a vas, Andrea?
4: A vas és az oxigén nem mindig jó barátok. Ha nedvesség is jelen van, idővel kialakul a rozsda. Ezért van az, hogy a szabadban álló kerítések, kapuk vagy korlátok különösen veszélyeztetettek. A jó festés nem az ecsettel kezdődik, hanem a tisztítással. A rozsdás részeket drótkefével vagy csiszolópapírral el kell távolítani. A felület legyen tiszta, száraz és pormentes. Ezután jön az alapozó. Amikor a felület elő van készítve, jöhet a vasalapozó ecsettel, hengerrel, vagy akár szórással is felvihető. A legtöbb alapozónak idő kell a száradáshoz, ezt érdemes kivárni. A türelem ilyenkor tényleg kifizetődik.
5: De mikor festhetünk rá, ha

0: alapozó megszáradt, jöhet a fedőfesték, és itt már szabadon választhatunk színt. Lehet fekete, fehér, zöld, kék, barna, vagy akár modern, antracit, szürke. Leggyakrabban kerítésen, kapun, korláton, kerékpáron, kerti bútorokon.
1: Ha a panda saját rádiótorony kerítést festene, először biztos alapozna, mert tudja, a jó munka alapja mindig az alapozás. De tudták, régen sok helyen vöröses-barna színű alapozót használtak, ezért látni ma is sok helyen azt a jellegzetes rozsdavörös árnyalatot festés előtt.
0: Egy régi vaskapu, kicsit kopott, kicsit rozsdás, aztán jön egy drótkefe, egy kis alapozó, egy kis festék, és mintha új életet kapna.
1: Nem csak a festésnél fontos az alap az életben is. Ami stabil alapokra épül, az sokkal tovább tart, és a vasalapozó pontosan ezt tanítja nekünk, előbb védelem, aztán szépség. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a vasalapozó világát fedeztük fel egy kicsit pandásan, barkácsolósan és hasznosan.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.

0: Vajon hova viszlát?
1: Forduljanak bizalommal a Zentai Vitulus állatorvosi állomáshoz, ahol kedvező áron megvásárolhatóak cicák és kutyák részére csepek, rágótabletták, spréjek és nyakörvek. Vitulus állatorvosi állomás, Zenta Árpád utca 70/A.
2: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu.

0: U prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyunk, szeretettel várja. Rendelés és információ 062-465-364. Még egyszer 062-465-364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
2: Ez volt a reklám.
3: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
4: Panda Rádió.
3: Ez a Panda Rádió.
5: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a Fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika, 100% hazai alapanyagból, hagyomány és minőség minden csipetben.

0: Van egy növény, amely szinte minden réten ott lapul, sokan elsétálnak mellette, pedig évszázadok óta az egyik legismertebb gyógynövényünk. Apró fehér virágai szerényen mosolyognak ránk a mezők széléről, miközben hihetetlen történeteket rejtenek. Ma a cickafarkkal ismerkedünk meg. Kedves hallgatóink, ma egy olyan növényről beszélgetünk, amelyet már dédszüleink is jól ismertek, a cickafarkról.
1: A neve talán furcsán hangzik, de a természet egyik legérdekesebb növénye. Ráadásul szinte egész Európában megtalálható. A cickafark tudományos neve Achillea millefolium. Az Achillea név az ókori görög hőshöz kapcsolódik. A legenda szerint Achilleus katonái sebeinek ellátására is használták ezt a növényt, ezért nevezik néha katonafűnek is. A cickafark legkönnyebben finoman szeldelt leveleiről ismerhető fel, olyan, mintha apró tollacskákból állna. Virágai legtöbbször fehérek, de előfordulhatnak halvány rózsaszín árnyalatok is.
0: De hol szeret nőni? Réteken, legelőkön, útszéleken, napfényes domboldalokon. Szinte bárhol találkozhatunk vele, ahol sok a napsütés. A cickafark virágait nagyon szeretik a méhek és a pillangók, ezért a természetbarát kertek egyik kedvelt növénye. Már az ókori görögök és rómaiak is ismerték, a középkorban pedig szinte minden gyógynövény kertben megtalálható volt. A népi hagyományokban különösen nagy becsben tartották. A cickafark általában júniustól egészen szeptemberig virágzik, pont ilyenkor nyár elején mutatja meg legszebb arcát.
1: Nem véletlenül levelei annyira finoman tagoltak, hogy első pillantásra valóban úgy tűnik, mintha ezernyi apró levélkéből állnának. A cickafark nem csak Európában él, megtalálható Ázsiában és Észak-Amerikában is. Kevés olyan növény van, amely ennyire jól alkalmazkodott a különböző éghajlatokhoz.
0: Ha a panda egyszer gyógynövénykertet nyitna a Tisza parton, a cickafark biztosan az első sorban kapna helyet, mert szerény, de annál értékesebb.
1: Sok természetjáró szerint a cickafark virágzása a valódi nyár egyik első jele. Amikor megjelennek a fehér virágai a mezőkön, tudjuk, megérkezett a nyár.
0: Képzeljük el a régi falusi nyarakat, a nagymama kosárral indul a mezőre, a fű között fehér virágok bólogatnak, a napsüt,

0: levegő tele van nyárillatú csenddel.
1: A természet nem mindig a legnagyobb vagy a legszínesebb növényekbe rejti a legnagyobb értékeket. Néha egy egyszerű mezei virág is évszázadok történetét hordozza magában, és a cickafarg pontosan ilyen, szerény, kitartó és csodálatos. Ez volt a Fűszerpercek itt a Tisza hangjában, ahol ma a cickafarg titkaival ismerkedtünk meg egy kicsit pandásan, egy kicsit andisan, de nagyon szeretettel.
2: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.

0: Radio. Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Give it up. On the radio.
3: A biztosítási percek támogatója a DD Orr biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem az utakon is fontos szerepet játszik. Ma az autóbiztosításáról beszélgetünk. Sokan úgy gondolnak a biztosításra, mint egy kötelező kiadásra. Pedig valójában a nyugalomról, a biztonságról és az előrelátásról szól. Amikor autóba ülünk, soha nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a következő kilométer. Egy figyelmetlen pillanat, egy kisebb koccanás, egy parkolóban történt sérülés, vagy akár egy komolyabb baleset is jelentős anyagi terhet jelenthet. Éppen ezért fontos, hogy járművünk megfelelő biztosítással rendelkezzen. A kötelező biztosítás nem csak jogszabályi előírás, hanem védelmet is jelent a közlekedés többi résztvevője számára. Sokan emellett kaszkó biztosítást is választanak. Ez segítséget jelenthet olyan helyzetekben, amikor viharkár, jégeső, rongálás vagy akár lopás okoz kárt a járműben. Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalunk heves viharokat. Erős szél, jégeső vagy kidőlő faágak is komoly károkat okozhatnak egy autóban. Az autó ma már sok család számára nélkülözhetetlen. Munkába járunk vele, bevásárolunk, utazunk, és a mindennapjaink fontos része lett. Ezért érdemes időben gondoskodni arról, hogy váratlan helyzetekben sem maradjunk segítség nélkül. Egy kis gondolat a végére. A biztosítás nem azért fontos, mert bajra számítunk, hanem azért, mert szeretnénk felkészülten fogadni az élet váratlan fordulatait. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Orr biztosító, ahol tudják, hogy a biztonság nem a baleset után kezdődik, hanem jóval előtte. DD Orr biztosító. A nyugodtabb holnapért, a biztonságosabb utakért, és azért, hogy minden utazás jó érzéssel érjen véget. Panda Rádió, FM 103,5 mindannyiunk hangja.
0: Here we go! A térség legjobb zenéi.
4: This is the station.
5: I'm Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
3: Programajánló kedves hallgatóink! Ha szeretik a művészetet, a képregények világát és az alkotás kulisszatitkait, akkor pénteken érdemes ellátogatniuk a Dobó-Tihamér képtárba. Június 5-én, pénteken délután 5 órakor különleges eseménnyel zárul a 6. új című kiállítás. Az est során maga az alkotó, Lázin Igor vezeti végig az érdeklődőket a kiállításon. A látogatók betekintést nyerhetnek a 6. új jelenségének történetébe. Megismerhetik, hogyan jelent meg ez a különleges szimbólum a maják és inkák világában, valamint a reneszánsz művészetben. Vetítésen láthatók lesznek korábbi vázlatok és alkotások is, amelyek bemutatják a művész fejlődését és a képregények hatását munkáira. Az est végén pedig egy igazán különleges pillanat következik. A jelenlévők szeme láttára kerülnek le a képek a falakról, ezzel zárul le a kiállítás és egy kreatív alkotói korszak. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy kötetlen beszélgetésre a képregényekről, a hipnotikus ritmusokról és az alkotói folyamat titkairól. A belépés díjtalan. Még egyszer, június 5-én, pénteken. Délután 5 órakor. Dobó-Tihamér képtár, 6. új. Tárlatvezetés és beszélgetés Lázin Igorral. Egy este, ahol a művészet nem csak a falakon látható, hanem életre is kell.
7: És már véget is ér, egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Egyszer volt címmel nyílt meg a magyar báb és a rajzfilm figurák kiállítása a zentai kis zsinagógában. A tárlat a gyermekkor emlékeit idézi fel, a látogatók találkozhatnak többek között Vukkal, a Mézga család szereplőivel, Süsüvel, a sárkánnyal, valamint Kukarival és Kotkodával is. A kiállítást két hétig várja az érdeklődőket. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóváhagyták a Nyugat-Balkán országaival folytatandó tárgyalások megkezdését a roaming díjak eltörléséről, adta hírül a Szabad Európa Rádió, a miniszterek tanácsából kapott nem hivatalos információra hivatkozva. A roaming díjak eltörléséről szóló tárgyalások Szerbiát, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót, Koszovót és Észak-Makedóniát érintik. Az előzetes bejelentések szerint az Európai Unió tanácsa hivatalosan is elfogadja a döntést, ezt követően pedig megkezdődhetnek a tárgyalások a régió egyes országaival, külön-külön. Az európai tisztségviselők arra számítanak, hogy a tárgyalások még az év vége előtt lezárulhatnak, és ideális esetben a nyugat-balkáni országok és az Európai Unió közötti roaming díjakat már jövőre eltörölhetik. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyenlőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdő vállalkozóvá válása, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntései folyamától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Szerbia további 3 hónapra biztosította a földgázellátást, miután a jelenlegi megállapodást június 30-a után újabb 3 hónappal meghosszabbítják, jelentette be Dubravka Djedović Handanović energiaügyi miniszter. A miniszter hangsúlyozta, az ország számára különösen fontosak a stabil, kedvező áru és rugalmas földgázszállítások, amelyek a lakosság és a gazdaság ellátás biztonságát egyaránt szolgálják. Djedović Handanović kitért a szerbiai kőolajipari vállalat körüli problémákra is. Mint mondta, Szerbia nem járult hozzá a vállalatot érintő szankciókhoz, ezért olyan hosszú távú megoldást kell találni, amely elfogadható az amerikai adminisztráció számára is, ugyanakkor nem sújtja a szerbiai polgárokat és a gazdaságot.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt 24 órában 99 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain. amelyekben senki sem halt meg és 57-en sérültek meg. A kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. A közlekedési rendőrség emlékezteti önöket, hogy június hónapban jelentősen megnőtt a gyermekek szervezett szállításának száma, kirándulásokon, foglalkozásokon és szabadidős foglalkozásokon. A gyermekek biztonságának minden résztvevő, fuvarozók, sofőrök, szervezők és szülők abszolút prioritásnak kell lennie. A gyermekek szervezett szállítása kizárólag az előírt műszaki feltételeknek megfelelő okmányokkal rendelkező járművekkel és törvényi kritériumokkal megfelelő sofőrökkel végezhető. A közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez, az autóbuszok műszaki állapota, valamint a sofőrök pszichofizikai állapota tekintetében indulás előtt. Felszólítják a szervezőket, hogy felelősségteljesen tervezzék meg az utat, a sofőröket pedig, hogy tartsák be a sebességet, a vezetési időt és a pihenőidőket. A gyermekek biztonsága mindannyiunktól függ. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
3: A mai napon mérsékelten felhős és meleg idő lesz, gyenge délkeleti irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 27 Celsius fok körül alakul. Napközben időnként záporokra kell számítani, mindez szél kíséretében. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 157, Zentánál 231 cm magas. A mai napon az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor a melegebb tájakon még a nyári meleg okozhat tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot, esetleg migrénes fejfájást. A felhősebb időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok környezetében felerősödhetnek az aszmások és pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon is időszakokban erős fokozatot érhet el. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
0: Ez volt a reklám. And it goes a little something like this.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Somogyi Könyvtár Alapítványa 2026-ban is támogatást nyert Szeged önkormányzatának fogyatékosságügyi pályázatán. A forrásból a Rókusi Fiókönyvtárban működő hallássérültek kulturális közössége számára szerveznek kulturális és közösségi programokat. A pályázat célja a fogyatékkal élő emberek életminőségének javítása, közösségi részvételük erősítése és az őket segítő szervezetek működésének támogatása. A könyvtár közleménye szerint a támogatásnak köszönhetően idén is színvonalas rendezvények várják a közösség tagjait. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját, amelynek központi témája a gasztronómia és a kultúra kapcsolata lesz. Az ízekbe zárt történetek mottóval meghirdetett országos programsorozathoz több mint 450 intézmény csatlakozik, közel 3000 programmal. Szegeden is számos helyszín várja az érdeklődőket. A Móra Ferenc Múzeum, a Vármúzeum és a Fekete Ház mellett több kulturális intézmény is bekapcsolódik a rendezvénybe. A látogatókat rendhagyó tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, szabadtéri programok és családi események várják. A Móra Ferenc Múzeumban ezen az estén nyílik meg a Drága Barátom Picasso című kiállítás, amely Pablo Picasso és magyar művészek kapcsolatát mutatja be. A múzeumok éjszakája évről évre több százezer látogatót vonz, és már a Magyarország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvényévé vált. A Sándorfalvi Pallavicini Sándor általános iskola 22 első osztályos tanulója vett részt a Vitális és Egokart Park Szeged által szervezett ingyenes közlekedésbiztonsági tréningen. A közel 3 órás program során a gyerekek játékos formában ismerkedtek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, miközben gyakorlati feladatokat is teljesítettek. A szervezők célja, hogy a fiatalok minél korábban elsajátítsák a tudatos és felelős közlekedés alapjait. A program a következő hetekben is folytatódik. Jövő héten a deszki, majd az ópusztaszeri első osztályosok érkeznek a tréningre. Június 12 és 19 között rendezik meg Szegeden a 96. ünnepi könyvhetet. A programsorozat egyik kiemelt vendége Eszter Kinski német írónő lesz, aki a Belvárosi moziban közönség találkozón vesz részt, majd ajánlására levetítik Tar Béla Kárhozat című filmjét. A könyvhéthez a Városi Rockklub is csatlakozik. Június 17-én szerdán este 6:30-tól Benne Zoltán vezetésével rendezik meg a Horizonton túl című irodalmi estet. A Szegedi Horizont antológia 2026-os kötetét bemutató programon felolvasásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Az ünnepi könyvhét programjai június 19-éig tartanak Szeged több helyszínén. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
3: Ez volt

akarjátok hallani az igazit?

0: Johnny! A győztes, de Deusza John!
1: Ő aztán tényleg hasonlít rá.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok, 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre, Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: Banda Radio Kaljuže.
1: Köszönjük szépen, és főműsoridőnk utolsó dala.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egyszer volt címmel nyílt meg a magyar báb és a rajzfilm figurák kiállítása a zentai kis zsinagógában. A tárlat a gyermekkor emlékeit idézi fel, a látogatók találkozhatnak többek között Vukkal, a Mézga család szereplőivel, Süsüvel, a sárkánnyal, valamint Kukarival és Kotkodával is. A kiállítást két hétig várja az érdeklődőket. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóvá hagyták a Nyugat-Balkán országaival folytatandó tárgyalások megkezdését a roaming díjak eltörléséről, adta hírül a Szabad Európa Rádió, a miniszterek tanácsából kapott nem hivatalos információra hivatkozva. A roaming díjak eltörléséről szóló tárgyalások Szerbiát, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót, Koszovót és Észak-Makedóniát érintik. Az előzetes bejelentések szerint az Európai Unió tanácsa hivatalosan is elfogadja a döntést, ezt követően pedig megkezdődhetnek a tárgyalások a régió egyes országaival, külön-külön. Az európai tisztségviselők arra számítanak, hogy a tárgyalások még az év vége előtt lezárulhatnak, és ideális esetben a nyugat-balkáni országok és az Európai Unió közötti roaming díjakat már jövőre eltörölhetik. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyenlőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör két kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdő vállalkozóvá válása, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntései folyamától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Szerbia további 3 hónapra biztosította a földgázellátást, miután a jelenlegi megállapodást június 30-a után újabb 3 hónappal meghosszabbítják, jelentette be Dubravka Djedović Handanović energiaügyi miniszter. A miniszter hangsúlyozta, az ország számára különösen fontosak a stabil, kedvező áru és rugalmas földgázszállítások, amelyek a lakosság és a gazdaság ellátás biztonságát egyaránt szolgálják. Djedović Handanović kitért a szerbiai kőolajipari vállalat körüli problémákra is. Mint mondta, Szerbia nem járult hozzá a vállalatot érintő szankciókhoz, ezért olyan hosszú távú megoldást kell találni, amely elfogadható az amerikai adminisztráció számára is, ugyanakkor nem sújtja a szerbiai polgárokat és a gazdaságot.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt 24 órában 99 közlekedési baleset történt a szerb köztársaság útjain, amelyekben senki sem halt meg és 57-en sérültek meg. A kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. A közlekedési rendőrség emlékezteti önöket, hogy június hónapban jelentősen megnőtt a gyermekek szervezett szállításának száma, kirándulásokon, foglalkozásokon és szabadidős foglalkozásokon. A gyermekek biztonságának minden résztvevő, fuvarozók, sofőrök, szervezők és szülők abszolút prioritásnak kell lennie. A gyermekek szervezett szállítása kizárólag az előírt műszaki feltételeknek megfelelő okmányokkal rendelkező járművekkel és törvényi kritériumokkal megfelelő sofőrökkel végezhető. A közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez, az autóbuszok műszaki állapota, valamint a sofőrök pszichofizikai állapota tekintetében indulás előtt. Felszólítják a szervezőket, hogy felelősségteljesen tervezzék meg az utat, a sofőröket pedig, hogy tartsák be a sebességet, a vezetési időt és a pihenőidőket. A gyermekek biztonsága mindannyiunktól függ. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon mérsékelten felhős és meleg idő lesz, gyenge délkeleti irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 27 Celsius fok körül alakul. Napközben időnként záporokra kell számítani, mindez szél kíséretében. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 157, Zentánál 231 cm magas. A mai napon az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor a melegebb tájakon még a nyári meleg okozhat tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot, esetleg migrénes fejfájást. A felhősebb időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszullét is jelentkezhet. A záporok környezetében felerősödhetnek az aszmások és pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon is időszakokban erős fokozatot érhet el. Ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
5: Svoda reklam.
6: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore komšilog, natakne mi na čivilog, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.

0: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm, 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm, 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
2: Ez volt a

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Somogyi Könyvtár Alapítványa 2026-ban is támogatást nyert Szeged önkormányzatának fogyatékosságügyi pályázatán. A forrásból a Rókusi Fiókönyvtárban működő hallássérültek kulturális közössége számára szerveznek kulturális és közösségi programokat. A pályázat célja a fogyatékkal élő emberek életminőségének javítása, közösségi részvételük erősítése és az őket segítő szervezetek működésének támogatása. A könyvtár közleménye szerint a támogatásnak köszönhetően idén is színvonalas rendezvények várják a közösség tagjait. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját, amelynek központi témája a gasztronómia és a kultúra kapcsolata lesz. Az ízekbe zárt történetek mottóval meghirdetett országos programsorozathoz több mint 450 intézmény csatlakozik, közel 3000 programmal. Szegeden is számos helyszín várja az érdeklődőket. A Móra Ferenc Múzeum, a Vármúzeum és a Fekete Ház mellett több kulturális intézmény is bekapcsolódik a rendezvénybe. A látogatókat rendhagyó tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, szabadtéri programok és családi események várják. A Móra Ferenc Múzeumban ezen az estén nyílik meg a Drága Barátom Picasso című kiállítás is, amely Pablo Picasso és magyar művészek kapcsolatát mutatja be. A múzeumok éjszakája évről évre több 100 000 látogatót vonz, és már a Magyarország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvényévé vált. A Sándorfalvi Pallavicini Sándor általános iskola 22 első osztályos tanulója vett részt a Vitálise és Egokart Park Szeged által szervezett ingyenes közlekedésbiztonsági tréningen. A közel 3 órás program során a gyerekek játékos formában ismerkedtek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, miközben gyakorlati feladatokat is teljesítettek. A szervezők célja, hogy a fiatalok minél korábban elsajátítsák a tudatos és felelős közlekedés alapjait. A program a következő hetekben is folytatódik. Jövő héten a deszki, majd az ópusztaszeri első osztályosok érkeznek a tréningre. Június 12 és 19 között rendezik meg Szegeden a 96. ünnepi könyvhetet. A programsorozat egyik kiemelt vendége Ester Kinski német írónő lesz, aki a Belvárosi moziban közönség találkozón vesz részt, majd ajánlására levetítik Tar Béla Kárhozat című filmjét. A könyvhéthez a Városi Rockklub is csatlakozik. Június 17-én szerdán este 6:30-tól Benne Zoltán vezetésével rendezik meg a Horizonton túl című irodalmi estet. A Szegedi Horizont antológia 2026-os kötetét bemutató programon felolvasásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Az ünnepi könyvhét programjai június 19-éig tartanak Szeged több helyszínén. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a palánkhírkütőjel szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Ausztroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv

nasze zadnie. Sadopę dzwona, dzwonem słyszę to.

0: nas sasvim slučajno, padnje je.
1: Júniusi kínálatunkkal zentai rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egyszer volt címmel nyílt meg a magyar báb és a rajzfilm figurák kiállítása a zentai kis zsinagógában. A tárlat a gyermekkor emlékeit idézi fel, a látogatók találkozhatnak többek között Vukkal, a Mézga család szereplőivel, Süsüvel, a sárkánnyal, valamint Kukorival és Kotkodával is. A kiállítást 2 hétig várja az érdeklődőket. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóváhagyták a Nyugat-Balkán országaival folytatandó tárgyalások megkezdését a roamingdíjak eltörléséről, adta hírül a Szabad Európa Rádió, a miniszterek tanácsából kapott nem hivatalos információra hivatkozva. A roamingdíjak eltörléséről szóló tárgyalások Szerbiát, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót, Koszovót és Észak-Makedóniát érintik. Az előzetes bejelentések szerint az Európai Unió tanácsa hivatalosan is elfogadja a döntést, ezt követően pedig megkezdődhetnek a tárgyalások a régió egyes országaival, külön-külön. Az európai tisztségviselők arra számítanak, hogy a tárgyalások még az év vége előtt lezárulhatnak, és ideális esetben a nyugat-balkáni országok és az Európai Unió közötti roaming díjakat már jövőre eltörölhetik. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyenlőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör 2 kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdő vállalkozóvá válása, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóváhagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntései folyamától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Szerbia további 3 hónapra biztosította a földgázellátást, miután a jelenlegi megállapodást június 30-a után újabb 3 hónappal meghosszabbítják, jelentette be Dubravka Djedović Handanović energiaügyi miniszter. A miniszter hangsúlyozta, az ország számára különösen fontosak a stabil, kedvező áru és rugalmas földgázszállítások, amelyek a lakosság és a gazdaság ellátás biztonságát egyaránt szolgálják. Djedović Handanović kitért a szerbiai kőolajipari vállalat körüli problémákra is. Mint mondta, Szerbia nem járult hozzá a vállalatot érintő szankciókhoz, ezért olyan hosszú távú megoldást kell találni, amely elfogadható az amerikai adminisztráció számára is, ugyanakkor nem sújtja a szerbiai polgárokat és a gazdaságot.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt 24 órában 99 közlekedési baleset történt a szerb köztársaság útjain, amelyekben senki sem halt meg és 57-en sérültek meg. A kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. A közlekedési rendőrség emlékezteti önöket, hogy június hónapban jelentősen megnőtt a gyermekek szervezett szállításának száma, kirándulásokon, foglalkozásokon és szabadidős foglalkozásokon. A gyermekek biztonságának minden résztvevő, fuvarozók, sofőrök, szervezők és szülők abszolút prioritásnak kell lennie. A gyermekek szervezett szállítása kizárólag az előírt műszaki feltételeknek megfelelő okmányokkal rendelkező járművekkel és törvényi kritériumokkal megfelelő sofőrökkel végezhető. A közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez, az autóbuszok műszaki állapota, valamint a sofőrök pszichofizikai állapota tekintetében indulás előtt. Felszólítják a szervezőket, hogy felelősségteljesen tervezzék meg az utat, a sofőröket pedig, hogy tartsák be a sebességet, a vezetési időt és a pihenőidőket. A gyermekek biztonsága mindannyiunktól függ. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon mérsékelten felhős és meleg idő lesz, gyenge délkeleti irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 27 Celsius fok körül alakul. Napközben időnként záporokra kell számítani, mindez szél kíséretében. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 157, Zentánál 231 cm magas. A mai napon az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor a melegebb tájakon még a nyári meleg okozhat tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot, esetleg migrénes fejfájást. A felhősebb időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok környezetében felerősödhetnek az aszmások és pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon is időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. SDCable.tv.
4: Es wurde reklam.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a

kedves hallgatóink! Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A Somogyi Könyvtár Alapítványa 2026-ban is támogatást nyert Szeged önkormányzatának fogyatékosságügyi pályázatán. A forrásból a Rókusi Fiókönyvtárban működő hallássérültek kulturális közössége számára szerveznek kulturális és közösségi programokat. A pályázat célja a fogyatékkal élő emberek életminőségének javítása, közösségi részvételük erősítése és az őket segítő szervezetek működésének támogatása. A könyvtár közleménye szerint a támogatásnak köszönhetően idén is színvonalas rendezvények várják a közösség tagjait. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját, amelynek központi témája a gasztronómia és a kultúra kapcsolata lesz. Az ízekbe zárt történetek mottóval meghirdetett országos programsorozathoz több mint 450 intézmény csatlakozik, közel 3000 programmal. Szegeden is számos helyszín várja az érdeklődőket. A Móra Ferenc Múzeum, a Vármúzeum és a Fekete Ház mellett több kulturális intézmény is bekapcsolódik a rendezvénybe. A látogatókat rendhagyó tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, szabadtéri programok és családi események várják. A Móra Ferenc Múzeumban ezen az estén nyílik meg a Drága Barátom Picasso című kiállítás is, amely Pablo Picasso és magyar művészek kapcsolatát mutatja be. A múzeumok éjszakája évről évre több 100 000 látogatót vonz, és már a Magyarország egyik legnépszerűbb kulturális rendezvényévé vált. A Sándorfalvi Pallavicini Sándor általános iskola 22 első osztályos tanulója vett részt a Vitális és Egokart Park Szeged által szervezett ingyenes közlekedésbiztonsági tréningen. A közel 3 órás program során a gyerekek játékos formában ismerkedtek meg a biztonságos közlekedés szabályaival, miközben gyakorlati feladatokat is teljesítettek. A szervezők célja, hogy a fiatalok minél korábban elsajátítsák a tudatos és felelős közlekedés alapjait. A program a következő hetekben is folytatódik. Jövő héten a deszki, majd az ópusztaszeri első osztályosok érkeznek a tréningre. Június 12 és 19 között rendezik meg Szegeden a 96. ünnepi könyvhetet. A programsorozat egyik kiemelt vendége Ester Kinski német írónő lesz, aki a Belvárosi moziban közönségtalálkozón vesz részt, majd ajánlására levetítik Tar Béla Kárhozat című filmjét. A könyvhéthez a Városi Rockklub is csatlakozik. Június 17-én szerdán este 6:30-tól Benne Zoltán vezetésével rendezik meg a Horizonton túl című irodalmi estet. A Szegedi Horizont antológia 2026-os kötetét bemutató programon felolvasásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Az ünnepi könyvhét programjai június 19-éig tartanak Szeged több helyszínén. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhíd perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a palánkhid-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhíd YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
2: Ez volt a

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os 499 dinár darabja, USB lapok, 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre, Rigipsz, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.
3: Ez volt a

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Egyszer volt címmel nyílt meg a magyar báb és a rajzfilm figurák kiállítása a zentai kis zsinagógában. A tárlat a gyermekkor emlékeit idézi fel, a látogatók találkozhatnak többek között Vukkal, a Mézga család szereplőivel, Süsüvel, a sárkánnyal, valamint Kukorival és Kotkodával is. A kiállítást 2 hétig várja az érdeklődőket. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei jóvá hagyták a Nyugat-Balkán országaival folytatandó tárgyalások megkezdését a roaming díjak eltörléséről, adta hírül a Szabad Európa Rádió, a miniszterek tanácsából kapott nem hivatalos információra hivatkozva. A roaming díjak eltörléséről szóló tárgyalások Szerbiát, Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót, Koszovót és Észak-Makedóniát érintik. Az előzetes bejelentések szerint az Európai Unió tanácsa hivatalosan is elfogadja a döntést, ezt követően pedig megkezdődhetnek a tárgyalások a régió egyes országaival, külön-külön. Az európai tisztségviselők arra számítanak, hogy a tárgyalások még az év vége előtt lezárulhatnak, és ideális esetben a nyugat-balkáni országok és az Európai Unió közötti roaming díjakat már jövőre eltörölhetik. A Prosperitáti Alapítvány tájékoztatása szerint egyenlőre nem biztosítottak a szükséges pénzügyi és adminisztratív feltételek a 13. pályázati kör 2 kiemelt programjának folytatásához. Emiatt jelenleg nem zárható le a pályakezdő vállalkozóvá válása, valamint a falusi házak vásárlását támogató pályázatok elbírálása. Bár a pályázati kiírásokat jóvá hagyták és a támogatási forrásokról korábban kormányzati döntés született, a szükséges pénzeszközök még nem érkeztek meg az alapítványhoz. A további lépések Magyarország kormányának döntései folyamától függenek. A Prosperitáti Alapítvány ugyanakkor folytatja a benyújtott 763 vállalkozói és 165 falusi házvásárlási pályázat előkészítő és adminisztratív feldolgozását. Az érintettektől türelmet és megértést kérnek, hangsúlyozva, hogy amint rendelkezésre állnak a szükséges feltételek, haladéktalanul tájékoztatják a nyilvánosságot. Szerbia további 3 hónapra biztosította a földgázellátást, miután a jelenlegi megállapodást június 30-a után újabb 3 hónappal meghosszabbítják, jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic, energiaügyi miniszter. A miniszter hangsúlyozta, az ország számára különösen fontosak a stabil, kedvező áru és rugalmas földgázszállítások, amelyek a lakosság és a gazdaság ellátás biztonságát egyaránt szolgálják. Djedovic Handanovic kitért a szerbiai kőolajipari vállalat körüli problémákra is. Mint mondta, Szerbia nem járult hozzá a vállalatot érintő szankciókhoz, ezért olyan hosszú távú megoldást kell találni, amely elfogadható az amerikai adminisztráció számára is, ugyanakkor nem sújtja a szerbiai polgárokat és a gazdaságot.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt 24 órában 99 közlekedési baleset történt a Szerb Köztársaság útjain, amelyekben senki sem halt meg és 57-en sérültek meg. A Kikindai rendőrkapitányság területén az előző napon nem történt közlekedési baleset. A közlekedési rendőrség emlékezteti önöket, hogy június hónapban jelentősen megnőtt a gyermekek szervezett szállításának száma, kirándulásokon, foglalkozásokon és szabadidős foglalkozásokon. A gyermekek biztonságának minden résztvevő, fuvarozók, sofőrök, szervezők és szülők abszolút prioritásnak kell lennie. A gyermekek szervezett szállítása kizárólag az előírt műszaki feltételeknek megfelelő okmányokkal rendelkező járművekkel és törvényi kritériumokkal megfelelő sofőrökkel végezhető. A közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzéseket végez, az autóbuszok műszaki állapota, valamint a sofőrök pszichofizikai állapota tekintetében indulás előtt. Felszólítják a szervezőket, hogy felelősségteljesen tervezzék meg az utat, a sofőröket pedig, hogy tartsák be a sebességet, a vezetési időt és a pihenőidőket. A gyermekek biztonsága mindannyiunktól függ. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon mérsékelten felhős és meleg idő lesz, gyenge délkeleti irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 27 Celsius fok körül alakul. Napközben időnként záporokra kell számítani, mindez szél kíséretében. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 157, Zentánál 231 cm magas. A mai napon az ország nagy részén hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ugyanakkor a melegebb tájakon még a nyári meleg okozhat tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot, esetleg migrénes fejfájást. A felhősebb időben lehangoltak, kedvetlenek lehetünk. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét is jelentkezhet. A záporok környezetében felerősödhetnek az aszmások és pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. A csapadékosabb, szelesebb tájakon romlik hő és komfortérzetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon is időszakokban erős fokozatot érhet el. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648228765 telefonszámon.
3: Ez volt a reklám.

0: Klassz 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

piccoli compari. Sesto, sesto, e già poi, poi, puttana.